0: comment tu es millénaire? Quelqu'un là?
1: Aïe, Hana, quoi qu'on m'aime, mes filles. Amonde, mon tour est bien en quatre. Fatu normaliser mes nebe. Achon, tu es le fil de Bourou Nobio, et Naoué, Nablo tirage au sort. Ahan, doit tchot, teme, teme, et ouais, nous montons du mot, quoi, doué. Amon, quoi, quoi, ouais.
0: Hé hé, bon, quand on remonte, ne me. Pas soc, belo. Filet, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi,